0: dalolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nekem nem kell.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
2: a Best FM.
1: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Vagy már nekem is ettől egy
0: ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a harmadik ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyír VV Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a Nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófavédelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófavédelem. Megnyílt a harmadik ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a nagyecsedi művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a negyedik korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: perc.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
0: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
0: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
0: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc. Érzékeny téma mai nap folyamán a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát mondhatnám, hogy rádiótörténeti pillanat, de nem emlékszem arra, hogy valamikor is ilyesmiről bármikor beszélhettek volna a rádióba. Talán még mi réges-régen, az még egy teljesen más kontextusban volt. Már is kiderül, hogy miről van szó. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánunk neked, szia!
2: Szia, örülök, hogy újra tudunk beszélni, és remélem azért nagyon nem fog szenvedni.
1: Hát erős a téma, és nem is igazából én, hanem a hallgatók is fognak egy picit, mivel olyan a mai téma felvetése azoknak a hallgatóknak, akik a ismerősüket, rokonukat, szeretüket vesztették el, és nagyon nehezen tudták ezt a helyzetet kezelni, valljuk be őszintén, hogy ezek nem hétköznapi, nem átlagos dolgok, és ezzel nem is lehet, nem is tudunk megbarátkozni mi emberek, illetve a nagy többség biztosan nem. Főszerepben a mai témakörünk a halál. Azért kell beszélnünk róla, mert nem tudunk beszélni róla. És én azt gondolom legalábbis, hogy az ember akkor tud segíteni bármilyen lelki problémáján, bármilyen olyan típusú problémáján, amit ki tud mondani. És én megpróbáltam ezzel a dologgal harcolni, de nekem sem megy, és azért szeretnék segítséget kérni tőled, hogy egy kicsit beszélgessünk már erről, hogy miért nem tudunk erről beszélni.
2: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert a halál tényleg az a téma, ami ha valahol is előkerül, akkor mindig van az asztaltársaságnál valaki, aki vagy azt mondja, hogy most nekünk tényleg erről kell beszélni, vagy lesz valaki, aki tüntetőleg feláll és elmegy, valaki a papírzsebkendőjét fogja elővenni. Igen, ez az a téma, amiről valahogy a szocializációnk nem segített, mert a szüleinktől nagyon sok mindent megtanultunk, hogy mi az, amiről illik beszélgetni, mi az, amiről nem illik beszélgetni. De ez egy olyan téma volt, amiről a szüleink sem tudtak beszélgetni. Ugye hosszú-hosszú évtizedek óta már azt látjuk, hogy önmagában a halál tényével a társadalom sem tud nagyon mit kezdeni. Ugye régen akkor, amikor az emberek otthon születtek, és az emberek otthon haltak meg, akkor a gyermekek számára egy teljesen természetes dolog volt, hogy az udvaron látták a nagyszülőt, vagy a szülőt felravatalozva, a családtagok ásták meg magát a sírgödröt, családtagok vitték a koporsót. Nem lehetett kizárni mondjuk a gyerekeket sem ebből a dologból. Mi most azt mondjuk, hogy nagyon sok fiatal felnőtt elmondja, hogy igazából ő életében nem volt temetésen, mert amikor egy-egy családtag meghalt, akkor őt egy szomszédra, egy barátra, egy ismerősre bízták, és tulajdonképpen ő nem látott egészen talán fiatal felnőtt koráig sem ilyet. Illetve azt mondjuk, hogy azokat a betegeket, akik már mondjuk a halál révén álltak, őket már ugye intézményesen kórházba visszük, és itt tulajdonképpen magának az elmenetelével, vagy az elmúlásával már nem is kell találkoznunk. Tehát egy nagyon összetett dolog, hogy miért nincsenek szavaink erre, vagy miért nincsenek szavaink ehhez. Általában azt mondjuk, hogy az érett korunkig, hát most, hogy ez kinek, mi az érett kora, tehát mire a gondolkodásod megérik, vagy éretté vált gondolkodású ember leszel, addig nem nagyon jut eszünkbe a halál. Akkor szoktunk rá gondolni, amikor vagy elveszítünk valakit, vagy van egy olyan hozzánk közel álló ember, akit az elmúlás fenyeget. Ez azt jelenti, hogy ha azt mondjuk, hogy a 40-60 éves korú emberek, már lassan a fele azért elkezd legalábbis a gondolatai szintjén számolni azzal, hogy az élete véget fog érni. A 60 év feletti embereknél azt mondjuk, hogy már több mint a fele beszélt, vagy hozott valamilyen döntést a saját elmúlásával, vagy azokról az időkről, ami után már ő nem lesz. 70 éves kor felett pedig azt lehet mondani, hogy szinte ez már a mindennapi gondolatok között van, hogy itt az elmúlás már tulajdonképpen bármikor megtörténhet. Én azt gondolom, hogy nem is csak az a lényeg, hogy nem tudunk, vagy nem tudnak nagyon sokan erről beszélni, hanem az, hogy nagyon sokféle érzelmet vált ki önmagában a halál. Valakiből kiváltja azt a félelmet, amiről te beszélsz, valakiben pedig, főleg egy idős vagy egy nagyon beteg emberben pedig már azt látjuk, hogy egy vágyott állapot lesz az elmúlás, vagy maga a halál. Ez egy nagyon furcsa dolog.
1: Ez a megváltás hogy... neki?
2: Igen, azt gondolom, hogy sokszor ez van, és azt hiszem, hogy amikor egy rokonról, testvérről, feleségről, szülőről azt mondja valaki, hogy már megváltás volt neki, akkor oda azért ezeknek az embereknek értelem szerint el kellett jutniuk erre a fajta bölcsességre, hogy igen, mindenki, aki erre a világra születik, annak ezt a világot el kell hagynia, és a kettő közötti rész, amit életnek nevezünk, az igazán, ami az elmúlást is egyébként segíteni fogja, vagy segíteni tudja. Ez azért nagyon érdekes, mert a pszichológia számára is kihívást jelent önmagával, halállal foglalkozni.
1: Hát vannak olyan dolgok, amik egyértelműek. Mondjuk egy idősebb ember, bár sosem, ugye a halállal megbarátkozni azért nagyon nehéz. Egy idősebb ember esetében azt mondjuk, hogy hát megérte azt a kort, csodaszép élete volt, tartalmas volt, egészségesen élte, életben élte végig az életét, és nem szenvedésben, és akkor eljött, amikor elgyengült, vége lett, búcsúzunk tőle, és kész. De hogyan tudjuk ezt feldolgozni fiatalabb ember elvesztése esetén?
2: A pszichológiának van egy olyan ága, amit tanatológiának neveznek, ez egy görög szóból származik, a tanatos szóból, ami a haldoklással és a halállal és önmagában az elmúlással foglalkozik, és tulajdonképpen itt a tanatológia megpróbál a haldoklónak segíteni ahhoz, hogy egy ajtót bezárjon mögötte, ami ezt az életet választja és zárja le, megpróbálja az emberhez méltó halált elfogadtatni magával, a haldoklóval és a környezetével, illetve a hátra maradottaknak a fájdalmát, a pszichés lehetőségeit próbálja meg előtérve hozni, hogy hogyan tud ezen túllépni. De nagyon-nagyon érdekes dolog, mert van a magyar nyelvben nagyon sok szép szó, és vannak olyan dolgok, amelyekre meg úgymond nincsen szó. Erről már korábban beszélgettünk, és talán ide is való, és pontosan ezt a gondolatot mélyíti el, hogy nehezen beszélünk róla. Ugye azt mondjuk, hogy akinek meghal az apukája, meg az anyukája, akkor őre azt mondjuk, hogy ő árva. Amikor meghal valakinek a férje, vagy a felesége, akkor azt mondjuk, hogy ő özvegy. De amikor valakinek meghal a gyermeke, arra meg nincsen szavunk. Ő mi? Ugye azt mondjuk ezzel, hogy ez egy olyan dolog, ami mindenfajta gondolkodásmódunkat megállítja. Ez egy kimondhatatlan fájdalom, amikor valakinek meghal a gyermeke, ez nem az életrendje, mert a gyermekeknek kell eltemetniük a szüleiket, és például erre nincsen szavunk sem. Ezért van az, hogy amire nincsen szó, vagy nincs rá fogalom, ott a tudományunk tulajdonképpen megáll. És ehhez még hozzájön az, hogy magáról, a halálról egyébként se akarunk beszélni, úgy csinálunk, mintha nem lenne, a betegeinket inkább kórházba visszük, hogy nehogy otthon haljon meg, mert nem fogunk tudni utána bemenni a szobába, mert

0: nem fogunk tudni utána befeküdni abba az ágyba, és tulajdonképpen egy olyan misztikumot építünk fel tudatosan a halál körül, amivel nemhogy segítenénk az elmúlás vagy a halál gondolatával való számolást, hanem még inkább toljuk magunktól, holott valahol ezt mindenkinek tudnia kell, hogy előbb-utóbb ezzel a kérdéssel mindenki számolni fog.
1: Hát nem
0: hogy könnyű. Majd beszélni kell róla.
1: Igen, most záporoznak a kérdések itt a hallgatóktól, és Isten igazából a halállal kapcsolatos teljesen más fogalmak körében tesznek fel kérdéseket. Én azt gondolom, egyrészt mivel az időnk letelt, másrészt mivel ebben a beszélgetésben még számtalan olyan kérdés van, amit még tisztáznunk kell, ezért térjünk erre vissza holnap, és akkor ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, amiket most küldtek a hallgatók. Ez tényleg egy nagyon érzékeny téma volt, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden ember, ha eddig nem, akkor ezután majd úgyis tapasztalni fogja sajnos azt, hogy valakit elveszít, és mennyire nehéz ez az egész dolog, és mennyire nehéz helyzetben van, de próbáljanak erről beszélni. Ha nem tudnak beszélni, akkor szakember ebbe tud segíteni, ugye Józsi?
0: Természetesen, ahogy mondtam, a pszichológia erre felkészült.
1: Csak legyünk ahhoz elég erősek, hogy kérjük egy ilyen ember segítségét.
0: Aki már ott tart, az kérni fogja.
1: Köszönjük szépen, Józsi, holnap pedig keresünk megint.
0: Fogom várni.
1: Köszönjük, szia-szia!
0: Szia!

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is hazat talál.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
5: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: tanulok tovább.
1: Mozdulj ki a Best FM-mel. A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában. Ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 9-e szombat, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn, és terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. A tavaszi aszálynyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata, közölte a Népik. Emiatt tűzgyújtási tilalom van érvényben vármegyénkben. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
3: Maga a tilalom az a visszavonásig érvényes, de érdemes mindig tájékozódni az adott napon, akár mondjuk a katasztrófavédelem.hu főoldalán található térképen, hogy van-e az adott vármegyében tűzgyújtási tilalom, avagy sem. Május 1-től itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében újra tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Az elmúlt napokban a tűzoltók itt a vármegyében hatalmas erőkkel dolgoztak több területen. Jelentős tűzeset történt április végén például Tiborszállás külterületén, ahol száraz hű és nádas kapott lángra, több mint 50 hektáron, egy nehezen megközelíthető helyen, ott például a Máté-Szalka és Fehérgyarmati hivatásos, valamint a Tyukodi és Nagyecsedi önkéntes tűzoltók fékezték meg a szabadtéri lángokat több órán keresztül a rajok gyorsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be, miközben a vízszállítók folyamatosan biztosították az oltáshoz szükséges vizet, az utómunkálatok pedig késő estig elhúzódtak. Érpata külterületén is jelentős, nagy, tőzeges területen lángolt a vágástéri hulladék és az akácos anyvézete szintén április végén. Ott a tűzoltásán még a nyíradonyi tűzoltók is segítették a nyírbátori, nyíregyházi tűzoltókat, és Hajdunánásról, Debrecenből is érkeztek hivatásos egységek. Ők a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a beavatkozást, több mint 24 órán keresztül zajlódtak ott a munkálatok. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor csak ott rakjunk tüzet, ahol az megengedett, és figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
1: A katasztrófavédelem tűzoltó egységei részére a tűzesetek eloltása elhúzódó beavatkozással járhat. Ennek következtében más tűzesetekhez, káresetekhez tovább tarthat a tűzoltó egységek kiérkezése. Megváltozott a közvilágítási hibák bejelentése. Májustól új online felületen keresztül történik a bejelentés, közölte a Nyír Vévén Nonprofit Kft. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Matavovszky Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója a Nyíregyházi Televízióban elmondta, május 16-án megnyitja kapuit a Tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra, a családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz. Teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. Augusztus végéig nem a megszokott útvonalon jár több autóbusz a Szabolcsi vármegye székhelyen. A MÁV csoport a honlapján azt írja, a terelés, korlátozások és útmunkák miatt vált szükségessé. A Hímes utcai megálló maradt ki. Helyi szinten a módosítás a 10-es, 10A, 10J, 10Y jelű járatokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Első segélynyújtó programot szervezett a Vörös Kereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, a májusi anyáknapi gyermekelső segélynyújtó program sorozat első állomása a nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Idén is megrendezik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválját. Négy helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget, június 26-a és július 4-e között. Az esemény díszvendége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen, a művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Versmondó versenyt szervezett a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a Katasztrófavédelem. A Szent Flórián napi versmondó versenyt második alkalommal hirdették meg. Az építők napja alkalmából makettépítő versenyt hirdet a Vásárhelyi Páltechnikuma. Olyan diákok jelentkezését várják, akik nem félnek az aprólékos munkától és a kreatív megoldásoktól. Egyedi maketteket kell készíteniük, legyen szó egy modern épületről, egy különleges híd szerkezetéről, vagy egy innovatív környezetvédelmi létesítményről. A lényeg a részletgazdag kidolgozás és a lenyűgöző látvány. A zsűri a technikai kivitelezés mellett az egyedi ötleteket és az anyaghasználat kreativitását is díjazza, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. Május 26-áig várják a maketteket, további részletek az intézmény honlapján. Vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyt szervezett a Magyar Vörös Kereszt. A város honlapja azt írja, a fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemőgondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzetfelismerésre és döntéshozatalra. A Zajanna Technikum és Kollégium tanulói kiemelkedő eredményt értek el. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a harmadik helyet szerezte meg. Új helyszínen nyílt Memória Pont Nyíregyházán. Májusban már több csoportos programmal várják az aktív idősödőket, a feledékeny embereket és családjaikat. A Módusz Alapítvány az önkéntes programja keretében fokozatosan vezeti be szolgáltatásait az új helyszínen is. Bővebb információ az alapítvány közösségi oldalán olvasható. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz Kisvárdai Színházi Fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a Tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. Négy helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói, a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a harmadik helyet szerezte meg, írja a Város honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki. Helyi szinten a módosítás a 10-es, 10A, 10J, 10Y jelüljáratokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a le-

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Bevallom őszintén a hallgatóknak, hogy életem legkeményebb két interjúja. A tegnapi volt az első, a mai pedig szerintem ugyanolyan nehéz lesz, de ennek ellenére vállalni kell ezt a dolgot. És ha csak 10 perc rovatot hallgatják, köszöntöm önöket, én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza a www.csak10perc.hu-n keresztül. Tegnap a halállal foglalkoztunk, ma pedig a gyász feldolgozásával fogunk foglalkozni, és ennek a mostani újkori megjelenésével. Hogy miről van szó, hamarosan kiderül. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
2: Itt vagyok, és remélem, hogy a tegnapi beszélgetés sok más beszélgetést is elindított, és talán szülőknek, vagy leendő szülőknek elhatározását azzal kapcsolatban, hogy erről ugyanúgy kell tudnunk beszélni, mint az élet bármilyen más dolgáról.
0: Ezt megerősítették többen is. Én jártam be, keltem be tegnap, például találkoztam emberekkel, találkoztam olyannal is, aki a gyermekét veszítette el, és csak annyit mondott, hogy nagyon köszönöm nektek ezt az adást. Én nem tudtam neki mit mondani erre. Bevallom őszintén, hogy nehezen tudom ezeket a helyzeteket kezelni. Mondtam is neki, hogy én kellemetlenül érzem magam, de világos, hogy átérzi az ember ezeket a problémákat. Isten őriz, hogy ezekkel szembesülnie kelljen bárkinek, de ezek létező dolgok, és ezeket kezelni kell, és még ő kezdte el nekem mondani, és nagyon aranyos volt, meg kedves volt ebből a szempontból. Vélhetően előrébb jár ennek a feldolgozásában, mint az az ember, aki akkor találkozik vele először. De néhány gondolat arról, hogy gyász, de hogy ezt picit tudjunk erről beszélgetni, egy picit nézzük már a temetkezési kultúrákat, hogy körülbelül 150-200 év alatt ez mennyit fejlődött. Régebben ugye úgy temettünk, hogy amit te is mondtál, az, hogy például még akkor háznál haláloztak el az emberek, tehát nem vitték őket kórházba, stb. Az esetek nagy többsége az otthon történt, és a temetés is otthon történt. Ugye mondtad azt, hogy volt egy felravatalozás. Volt olyan, aki azt mondta, hogy őt égessék el, vagy pedig voltak olyan járványhelyzetek, ami például ezt akkor kérte is, de a mostani modern kultúrában előjött az idősebbeknek azon kérése, hogy, és egyre többet találkozok ezzel, engem hamvasszatok el, szórjatok szét, stb. Jó ez egyáltalán?
2: Nagyon fontos dolog, amiről beszélsz, és ennyire rátapintottál, mert nagyon sok ember számára a gyásznak a külsőségei, a hogyan történjen az elbúcsúzás, az sokan ezt egyébként alapvetően lebecsülik, vagy magát a temetést üres formaságnak tartják, pedig azért azt látjuk, hogy a rítusok, mondjuk úgy, hogy a ceremóniák, azok segítették a gyász feldolgozásának menetét. Nagyon sokszor látjuk, amit mondtál, ezt a hamvak szétszórását is. Én nem akarok senkit megítélni, aki a szerettétől ilyen módon búcsúzott el, tehát ez nem ítélet, hanem csak a pszichológia oldaláról, hogy ezt megközelítjük, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sokszor ez később problémát jelent, mert valahogy így a gondolkodásmódunk az ilyen lokális. Tehát az, hogy oda tudok menni valakinek a sírjához, ahol tudom, hogy ő itt nyugszik, ahogyan írják is, hogy itt nyugszik, és ott van egy név. Ez egyfajta segítséget jelent abban, hogy van a világon még egy olyan hely, ahol veled úgymond én még találkozni tudok. Sokan elmondják, akik mondjuk korábbi koncentrációs táborokban, vagy korábbi emberek elmondták, hogy világháborúban meghalt, és nem maradt nyoma, hogy feldolgozatlanul maradt a haláluk, mert nem tudtak arról, hogy hová kerültek a testrészeik, vagy hová kerültek a poraik. Azt mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hol van az, akitől én nekem el kellett válnom. És igen, az eltemetés, a búcsúzás, amikor azt mondjuk, hogy síratás, az értékeknek a szétosztása, a gyászidővel kapcsolatos kérdések, ápolni valakinek az emlékét, elmenni idézőjelbe hozzá a születésnapján, a névnapján, egy családi eseményt azzal kezdeni, vagy befejezni, hogy megállunk egy szeretett nagyszülőnek mondjuk a sírjánál. Ezek az itt maradottak gyászfeldolgozását nyilvánvalóan könnyebbé teszik. Ha van hova mennem, mert az embernek ezek a lokális kérdései, a helyjel kapcsolatos kérdései mindig nagyon fontosak.
0: De mi van az itt maradottakkal? Mert ugye ennek vannak különböző szakaszai már, mint a gyász feldolgozásának. És egy picit most azért szeretném azt, hogy beszéljünk erről, mert akik most ebben a cipőben vannak, legalább tudhatják azt, hogy hol tartanak és hova tartanak.
2: Azt gondolom, hogy a legelső szakasz, hogyha ez nevezhető szakasznak, az ugye az, amikor az emberek általában tagadással reagálnak. Amikor nagyrészt az látszik, hogy ez nem történhet meg, ez biztos nem vele történt. Itt egyfajta érzelmi bénultság, kiüresedett érzés. Ilyenkor nagyon sokfajta érzés szokott egyszerre feltörni az emberből. Ez ugye mondjuk azt, hogy ez a döbbenet. Ez néhány perctől, egyébként lehet, ez csak néhány perctől, de akár néhány napig is eltart, attól függően mindig, hogy ez a vesztesség ez mennyire volt várható. Hát nyilvánvalóan az, akitől reggel elköszönünk, és délután már nem jön haza, ott egészen más ez a tagadás szakasza, mint az, ami egy hosszú agónia utáni elmúlással ért tulajdonképpen véget. Aztán utána jön egy olyan szakasz, amire azt mondjuk, hogy egy ilyen kontrollált szakasz, amikor már ez tudatosul, hogy igen, a szerettem nincs tovább, nincs többé. Itt jönnek ugye elő azok a dolgok, amelyeket ilyenkor sokan pupnak éreznek, vagy olyan dolognak, amit nem szeretnének elintézni, ugye a hivatalos ügyintézés, a temetés megszervezése, de szeretném elmondani, hogy mindezek a gyásznak a folyamatát segítik. Tehát itt tulajdonképpen a külsőségekkel való foglalkozás nagyon sokszor, ha nem azt mondom, hogy eltereli a figyelmet, de mindenféleképpen valamilyen módon segíti az ezzel való foglalkozást, és ez egészen a temetésig tart. Na, itt van egy nagyon fontos dolog, hogy temetés. Az előbb ugye beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor úgymond nincsen helye annak, hogy ez a holttest, ez tulajdonképpen hová kerül. A temetés egy nagyon-nagyon fontos része a gyász szempontjából, mert a tudatos elválasztást és leválást, az, hogy valaki a föld alá kerül, és én ezt látom, hogy az elföldelés megtörténik, ez egy nagyon-nagyon fontos része. Ugye itt ezután jön a dühnek és a haragnak a szakasza, amikor elkezdenek az emberek gondolkodni, vagy az elhunytat kezdik el okolni, miért vezetett gyorsan, miért hívott többet, miért tette ezt meg ezt. Nagyon sokszor látszik, hogy orvosokra, ápolókra, környezetükre, családtagukra való harag. Itt nagyon sokszor ugye azt nem vallják be a gyászolók, hogy ezek a haragok és ezek a dühök és ezek a felelősségkeresések, ezek igazából a saját tehetetlenséget mutatják, és hogyha vétkest vagy valamilyen okot találunk magára halálesetre, akkor egy picit enyhítenek azon a fájdalmon, amit nyilván ilyenkor éreznek az emberek. Ebben a szakaszban azért ilyen depresszióhoz nagyon hasonló jeleket tudnak mutatni az emberek. Az nagyon nagy gond, amikor a gyász folyamat például itt, ennél a düh szakaszánál elakad, mert ez megtörténhet. Az elakadás egy nagyon nagy problémát jelent, mert a gyásznak mennie kell előre. Ezután jön az a szakasz, a temetés utáni időszak megint csak, amikor nagyon sokfajta érzelem jön, amikor már van egy kis megkönnyebbülés, de félelem is keveredhet ide, meg bűntudat. Ilyenkor testi tünetek szoktak nagyon sokszor előjönni. Torokszorításról beszélnek emberek, rájuk törő légszomjról, vagy fulladás érzésről. Valakinek ez álma, vagy étvágytalanságot, valakinek mellkasi szorítást, vagy emésztési problémákat hoz, tehát ilyen nagyon sokfajta testi tünetet hoz. Ezután jön ugye az a rész, amire azt mondjuk, hogy tudatos emlékezés, amikor eljutunk oda, ez nyilván már majdnem az egy évnél tartunk, amikor már tudok úgy beszélni róla, vagy a vele kapcsolatos dolgokról, hogy már nem feltétlenül a sírás, és nem feltétlenül egyfajta kifelé mutatott érzelem, amikor az ember kicsit ilyenkor befelé sír, de már beszélni tud róla. Nagyon-nagyon hosszú évszázadok tapasztalata az, hogy azért ennek egy év alatt idézőjelbe le kell játszódnia, és valamilyen szinten véget kell érnie. Nem arról beszélünk, hogy elfelejtjük, nem arról beszélünk most ebben a pillanatban, hogy nem is foglalkozunk vele, hanem hogy a gyásznak egy év alatt egyfajta folyamatot át kell ívelnie, és valahonnan, valahová el kell jutni.
0: Mi van, ha nem ér véget?
2: Hát ott jönnek ugye a problémák, amikor vagy elakad valamelyik szakaszában, mert bármelyik szakaszában nyilvánvalóan elakadhat, ezt szakember fogja megállapítani nyilvánvalóan, hogy ennek az elakadásnak mi az oka, és az egyébként, amiről beszéltünk, amikor azt mondja valaki, hogy nagyon rossz döntés volt az ilyen temetésnek a kiválasztása, mert tudja, én igazából, és ezt nagyon sokszor hallom, én nem tudtam elköszönni tőle. Vagy én nem éreztem azt, hogy itt most valami véget ért, és megint azt mondom, hogy itt a helyhez kötöttség nagyon fontos, akkor ezzel mindig kezdeni kell valamit.
0: Az a beteg, aki az életének az utolsó napjait éli, és látja a családján, hogy ilyen problémával fog küszködni, mert ez látszik különben bizonyos embereken, igen, hogy milyen problémát hogy tudnak feldolgozni, tud-e segíteni azzal, hogy ne egész életükben lelkiismeret fordulással küszködjenek?
2: Nagyon fontos, amit mondtál, mert ez maga tulajdonképpen a méltósággal való távozás, hogy az egyik vers is írja, hogy felállni és távozni, mint egy vendégségből. Tehát ez is nagyon jellemző egyébként nagyon sok emberre, hogy olyan stílusosan tud elmenni ebből az életből, mint ahogyan azt élte. És talán itt van egy olyan gondolat, ami az egyik számomra nagyon kedves filmben van benne, de nagyon-nagyon fontos, hogy itt ezt elmondjuk, hogy ne arról beszéljünk egy ember kapcsán, hogy hogyan halt meg, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan élt. És azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség az emberek gondolkodásában. Jaj, mondd már el, hogy halt meg. És ezt ilyen kélyes kíváncsisággal teszik meg, és amikor a családnak ezt már 3500-szor el kell mondani a halálnak a körülményeit, akkor ez nyilván nem segít. Az emlékek megőrzése az nem az elmúlásról, vagy a halál pillanatáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy valaki hogyan élt. Amikor ránézel egy sírkőre, akkor mit szoktunk rajta látni? Látunk egy nevet, aki az a név nekünk mond valamit, és látunk két évszámot. Mit látunk még?
0: Hát egy idézet szokott még ott lenni.
2: Jó, a két évszám között mi szokott lenni?
0: Egy kötőjel.
2: Én azt gondolom, hogy a sírkövön a legfontosabb rész ez. Mert az mi a kötőjel?
0: Az az élet.
2: Abban van benne minden. Abban a 2-3 centiméternyi valamilyen színnel megerősített vonalon. Mindenki a számokat nézi. Holott azt kéne látni, hogy a kettő között az a vonalka, ami az élete volt, az nekünk mit adott, mit hagyott itt, és mire tudunk emlékezni. Nem tudom, hogy sokan így látják-e azt a vonalkát.
0: Lehet, hogy nem vették észre.
2: Itt a nagy kérdés, hogy akkor mire emlékezel?
0: Hát nem tudok jól elbúcsúzni, bevallom őszintén. Az időnk letelt, és remélem tudtunk segíteni sokaknak. Én nagyon erős mindennapokat kívánok azoknak, akik jelenleg ebbe a cipőbe járnak, és azt, hogy éljék meg minden pillanatát úgy, hogy könnyebb legyen. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb egy másik témával folytatjuk. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt ki tudtuk beszélni, ezt a témakört.
2: Én is köszönöm, és várom, hogy újra beszélgessünk.
0: Szia! What is fact?

0: Annyi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
3: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a harmadik ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyír.hu Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermekelső segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófavédelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófavédelem. Megnyílt a harmadik ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a nagyecsedi művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a negyedik korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind but stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Csak 10 perc rovat már is indul, köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Móri Gyulával beszélgetek, és nagyon jó témát hozunk. Szia, doktor úr!
2: Szervusztok!
0: Hát folytatjuk az előzőt, jó? Mármint úgy mondom, hogy egy olyan megnyitott témakört, ami azt gondolom legalábbis, hogy nagy érdeklődésre tartott számot, és ez az érdeklődés fenn is marad. Miért nem tudunk lefogyni? Mármint az eddigi ismeretek alapján. Hol voltak a hibák? Mit néztünk be? Mit néztünk félre?
2: Ugye megbeszéltük, hogy egy nagyon-nagyon más szemüveget kell fölvenni, és abszolút módon meg kell változtatni a szemléletedet. És rengeteg mindenről beszéltünk, és mindent olyan összefüggésben vizsgáltunk, hogy a valós probléma a túlsúllyal az nem a súlynak a menedzselése, hanem az éhségnek a kordában tartása, vagy az éhségnek a menedzselése.
0: Most mondom a hallgatóknak, hogy most összefoglalunk, tehát hogy az eddigi hallottakat most zanzásítva hallgatják, jó?
2: Így van, három típusú éhségről beszélünk. Ez a fizikai éhség, tehát ami a normális éhség, amikor tényleg éhes vagy üres a hasad, korog a gyomrod. Van az úgynevezett hedonista éhség, amikor kívánom, szeretem, üde jó íze van, és van az úgynevezett kondicionált éhség, hogy hát itt és ebben a helyzetben enni szoktunk, tehát az úgy akkor innentől kezdve beindít egy folyamatot. És akkor ezekről beszéltünk, és azok a lehetőségekről, hogy hogyan lehet ezt megállítani. És hogy mennyire lényeges, hogy mire, hogyan tekintesz. És talán ott zártuk, ha jól emlékszem, hogy nem mindegy, hogy ezt úgy nézel egy süteményt, hogy hű de finom, hű de élvezem, hű de szeretem, és akkor nő a tiltott gyümölcs státusz, és egyre elérhetetlenebb, és egyre jobban kívánom. Mert így ez nem fog működni, vagy azt mondod, hogy a süti, hát abban a cukor van, az a méreg, az meg betegséget hoz, és akkor innentől kezdve.
0: Tehát a veszélyfaktort látjuk benne.
2: Lehet így van, így Igen. is nézni ugyanazt a történetet. Én nem szerettem volna mondani, de már nem volt rá idő, egy személyes példát, és én innen szeretném folytatni. Tehát ugye te is, én is, mi az a generáció vagyunk, aki az erő izom tejet iszom című történet, meg a tej életerő egészség, meg minden. Tehát mi víz helyett is tejet ittunk, mert úgy gondoltuk, hogy ez milyen csoda jó.
0: Nálam ennek új neve van, Gyula.
2: Na, mesélj.
0: A tej egyenlő gyuladás.
2: Igen.
0: Ez jó név?
2: Reklámszövegnek nem olyan jó.
0: Nem, bocsánat, elnézést mindenkitől, aki nálam, ez a saját tapasztalatom. Tehát én, amikor elkezdtem tejet inni, akkor nálam ezek a gyulladás faktorok, ezek nőttek. Én nem tudom másnál, hogy működik, én most csak a saját tapasztalatomat mondom, és nem akarok senki üzletébe beleszólni, mert van olyan barátom, aki éppen ezzel foglalkozik. Tehát, hogy nem emiatt, csak az, hogy mindenki tapasztalja ki magának azokat a féle, ehhez mérnünk kell. Tehát ezt tudnunk kell az, hogy mit okoz, hogyha ezt megesszük, megisszuk, hogy veszünk levegőt, hogy nem veszünk levegőt, hogy mozgunk, hogy alszunk, stb. Minden összefügg mindennel.
2: Világos. Na és akkor csak erre példa, hogy én 2-3 liter tejet ittam naponta, mert víz helyett is azt ittam, hangsúlyozom. Aztán később majd, hát már a tej ártalmas, de a tejszín. Hát tejszínből sikerült ilyen fél litereket belocsolni naponta. Tehát, Na, de ha ezeket megettem, megittam, akkor pontosan ez történt, amiről te is beszéltél, hogy az autoimmun folyamat felerősödött, és nagyon komoly gyulladások jelentek meg, gyulladt bőr formájában, arcon, hajas fejbőrön, végtagokon, később már a testen is. Tehát van, akinek csak őrült pattanásossága lesz, és nem tudja, hogy mitől olyan csúnyán aknés az arca, holott azt valami étel gyulladás keltő hatása okozta. És akkor jött a viszketés, csúnya volt. De ez egész egy borzalom volt. Tehát rossz bélállapot, amit a tej hozott, az aztán megjelent külső bőrön keresztül, tehát a bőrön is, tehát a kültakarón is. Na most innentől kezdve, de rossz volt a székletállapot, a bélállapot, a hasfájás és társai. Tudtam, hogy rosszat eszem, hogy beteg leszek, de finom volt. Csak hogy nekem ártott. És el kellett kezdeni a gondolkodásomat átalakítani, hogy, és így tudtam letenni, hogy oké, hogy eszem, de akkor rosszul vagyok. Akkor nagyon komoly tüneteim vannak. Mindenkinek van ilyen, hangsúlyozom. És akkor elmentem egy olyan hely előtt, ahol olyan dolgokat árultak, amit én nem ehettem. És akkor így is nézhettem, hogy jó, Istenem, nem ehettem, vagy úgy is nézhettem, hogy hát na ezek miatt leszek én beteg, hogyha én ezt megeszem. Tehát engedjük el. És ugye nem mindenkiben jelentkezik ilyen látványosan, mint ahogy nálad valamilyen gyulladás a tejre, vagy mondjuk nálam valamilyen gyulladás. De ami a lényeg, hogy ha nem is ennyire látványosan, de hogy mindenkiben belül ugyanezek a folyamatok zajlanak, és egy jó labor ezt meg tudja mutatni, és akkor lehet nézni, hogy úristen, az viszont rendkívül fontos.
0: Vagy hogy ez milyen drága?
2: Mármint mi a drága?
0: Hát ezek a termékek.
2: Ja, hát az most azon is morfondírozhat.
0: Nem az ára, hogy milyen, hanem amit hogy megfizetünk a... érte utána.
2: Ja, úgy, igen. Az úgy a drága. Maximálisan. Az viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága. Úgyhogy ezeket a történéseket meg lehet változtatni, és azt fogalmazunk úgy, hogy az agyarat át lehet programozni, vagy át lehet vezetékezni. Van egy anyag, ami a szervezetednek nem tetszik. Azt, ha beviszed a szervezetedben, negatív reakciót vált ki. Akkor innentől kezdve két lehetőséged van. Az egyik, hogy nem viszed be, és nem lesz negatív reakció, és boldogan élsz. B, amit sajnos ma alapvetően ezt csináljuk, vigyünk már be még valamit, amivel nem mondok le a káros anyagokról, de annak a negatív hatását valamivel enyhíteni szeretném.
0: Aha, ugye? Aha, igen. Aha, figyelek.
2: Aha. Hát na, igen, na, de akkor ez a gyógyszerszedés. Készen,
0: ja, lenni, azt hittem, hogy valami más mondasz.
2: Hát nem mondok mást. Mert nincs más. Hát, és vagy viszel be valamit, ami olyan csodaszert nem találtak ki, amely mellékhatások minden nélkül egyszerűen csak a negatív hatást tünteti el, és közben pedig élvezheted a viccek vacaki ételeket. Ez ilyen nincsen. Ezt majd szóljál.
0: Kettőt akartam lapozni a könyvbe, tehát, hogy nem...
2: Lapozunk kettőt a könyvbe. No, tehát az a lényeg, hogy ezt a kondicionált éhséget el lehet tüntetni. Nekem a vacsora jelent kondicionált éhség problémát. Mondjuk valóban azt beszéltük, hogy este ugye megemelkedik a normál éhség is. A normál éhség is akkor a legmagasabb az emberben. Tehát, mert ez hormonálisan van, és nem azért, mert mikor ettél utoljára. Jó, és lényeg, ami lényeg, hogy én megszüntettem a vacsorát, mert nekem ártott, mert az alvási pontszámaim, a vércukorgörbém, ami összes mért értékem megmutatta, hogy rossz. Tehát értelmes ember, ha szembesíti saját magát, vagy más szembesíti vele, hogy ez probléma, akkor értelmes ember ezt abba hagyja. Tehát mi a csodának? Hát rosszul alszom, az rányomja a bélyeget, mert akkor másnapodra, akkor az kell nekem?
0: Dehogy kell.
2: Oké, okay, nem kell. És akkor igazából aztán az a cukorméreg mantra.
0: Viszont azt mondod, hogy hozzuk helyre az alvást, oké, okay, rendben, hát az mondjuk nem könnyű.
2: Nem könnyű, de ott annak lépései vannak, ez az egyik lépése. Biztos nem fogsz jól aludni, ha te leeszed magad, pont, uh-huh. Kész. De nekem ott volt a másik, én egyszerűen éltem-haltam az édes ízért, de tényleg meg voltam érte bolondulva. Tehát az este az úgy záródott felnőtt fejjel is, hogy inkább két pohár kakaó. És akkor egy pohár kakaóba én beletettem 4 púpos kávéskanál cukrot már a végén, mert annyira túl voltam tolva, és annyira kellett ez az anyag nekem. Ez 10-12 gram per kakaó. Tehát volt olyan este, hogy 20-25 gram cukrot. Csak úgy a nap végén úgy betoltam. Uh-huh. És akkor igazából elkezdtem magamnak azt mondani, hogy ember, ez nem jó, kész, és aztán egyre hatékonyabb lettem. Tehát nagyon lényeg a gondolkodásmód megváltoztatása, és lépésről lépésre. És akkor még egy dologról, amelyik beszélnünk kell, bármennyi kevés az időnk is, a mozgásról. Tehát ha a mozgást úgy nézed, és akkor ez megint egy éhségre is és mindenre ható történés, ha úgy nézed a mozgást, mint kalória fogyasztás növelésnek egy szükséges módját, akkor nem fogsz mozogni tartósan. Akkor a mozgás egy büntetés lesz, és előbb-utóbb ki fog esni. Tehát lesznek ilyen fellángolások, hogy szilveszter után futok egy hétig, meg majd, amikor elérem ezt a vagy azt a kereksúlyt, futok egy hétig, senkit nem érdekel. Tehát nekem is volt a múlt héten, és nagyon jó példa, egy olyan mozgás, amikor is gyümölcsfogyasztás miatt, erről majd később beszélünk, emelkedett vércukrot mértem, és menni kellett. nem volt mese, nem esett jól, akkor nem akartam, nem voltam terveztem, és a többi, és a többi, és a többi, de menni kell. Tehát az a lényeg, hogyha nem ezt érzed, hanem azt, amit én általában érzek reggel, amikor tele vagyok energiával, indulok, és megyek, és csinálom, vagy ha este tudok eljutni, mindegy. Az a lényeg, hogy megyek, csinálom, és minden nem javul, és akkor ezt élvezem. És a légszom, Tibi, a légszom nekem a leggyűlöltebb gyerekkorom óta, én testnevelés szakos általános iskolába jártam. Már ott utáltam. Tehát amikor a légszom megjelent, azt én borzalmasan gyűlöltem. És tudom, hogy egyszer úrrá lettem rajta, mert egyszer csak úgy poénból, mivel meg tudom én ezt csinálni, ha akarom, és lefutottam valami 15 kilométer, de mondom, mindenféle edzés mindennél. Persze más sportot csináltam, de futni nem, mert nem szerettem a légszomjat. Mikor mész fel a hegyre, akkor mindent el tudsz kerülni, csak a légszomjat nem. És most, amikor mostanában jön a légszomja, akkor tulajdonképpen elkezdtem, gyere! Tehát tudod, ez a gyere, itt vagyok, és kész, és nyomj le, ha tudsz, és nem, és azért is jön a légszom, gyorsabban megyek. Jön a légszom, emelkedőn, elkezd fáradni a lábom, kerekben, és kiállok a nyerekből, szóval plusz. Endorfin jön erre, adrenalin jön ugye először, aztán arra endorfin, ami tulajdonképpen morfin, tehát ha a mozgásod így működik, akkor igazából nagyon más lesz a hatása, és sokkal, de sokkal könnyebb lesz beépíteni, mert nem az van, hogy még mozogni is kell, sokat ettem, meg magas a cukor, hanem az lesz, hogy élményt ad a testmozgás. Tetszik érteni?
0: Abszolút, de az élményekből hagyjunk holnapra is, jó? Mert hogy már a túlcsordul a pohár. Holnap erről a gyümölcsfogyasztásról szeretnék majd veled beszélni.
2: Azt majd elmesélem neked azt a gyümölcsfogyasztásomat, mert ez egy nagyon fontos tapasztalás.
0: Akarunk de tanulni
2: belőle. Haza küldelek az otthon lévő szakemberhez, igen. És kérdezz meg tőle, mi az a viselkedés pszichológia.
0: Oké, rendben, köszönjük.
2: Holnap erről beszélünk.
0: Oké. Szép napot, szia!
2: Szervusztok!

0: szeretlek, szétszeretlek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz Kisvárdai Színházi Fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. 4 helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagy színpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói, a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a 3. helyet szerezte meg, írja a Város Honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki, helyi szinten a módosítás a 10-es 10A, 10J, 10Y jelű járatokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a

9 Best FM szólnak a legjobb zenék. 8 óra után pedig nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Rádiózom velem a következő 6 órában. Rengeteg információval készültem, programokkal, változásokkal, amikről egyébként már lehet tájékozódni, akár kávéval a kézben, csak kötyögje be. Best FM Nyíregyháza.hu. Beyoncé jön, Zentoyerit is marad.

a legjobb zenék itt a Best FM-en a 103.9-en. 8 óra után vagyunk, most már a 4:09. Ha valaki most ébredezik, akkor nagyon szívesen átküldök egy olyan kis képecskét, amit én is letöltöttem a telefonomra, hogy hogyan is kezdjük a reggeleket. És ha itt most pózokat fogok említeni, akkor bárki bármire gondol, én csak a testünk fölkészítésére gondolok, ami a reggeli órákat illeti, hogy egész nap megfelelő dinamizmusban tudjuk tölteni, mondjuk akár ezt a szombati napot így május 9-én, mert hogy egy nagyon jó kis mozdulatsort egyébként most én is reggelente meg szoktam csinálni. Kezdek ezzel a babapózzal, amikor jól kinyújtózva a karokat és a lábakat magunk alá húzva tudjuk egy picikét fölkészíteni a gerincünket, és egyfajta kis nyugtató légzéssel kombinálva tudjuk akár ezt a babapózzal megindítani a reggelt. Jön a kobrapóz, bárki bármire gondol, ez egy kicsike ilyen kis gerincet feltoló mozdulat, ami felébreszti a farizmokat is. Aztán jön a pillangó, jön a válhíd, a tevepóz, ezzel egyfajta ilyen kis nyújtást adunk, megnyitjuk a napunknak a lehetőségét, gyakorlatilag ezt így kell elképzelni, és a térd a mellkashoz, amikor is magunkhoz húzzuk a lábunkat, egyfajta kis nyugtató légzéssel.

próbálkozunk ráhangolódni erre a napra, aminek egy gyönyörű szép szombati kis lüktetését meg tudjuk akár így is adni. Egyébként nagyon szívesen átküldöm bárkinek ezt a kis hat pózból álló reggeli rutin mozdulatsort, amit érdemes alkalmazni, mert tudjuk jól, hogy a testünk nem felejt, és az épp testben épp lélek, az maximálisan megállja szerintem a helyét bármilyen napon is. De mi a szombatot nézzük, és a hétvégét, amihez én nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, jó tervezgetést, bármit is forgassunk a fejünkben, annak a megvalósításához pedig nagyon sok sikert kívánok. Na és akkor én mondom, hogy milyen dalokkal készülök, jön Jamiroquai, jön a Hófehér Jaguar Péli Barnától, de előtte már is a folytatásban Shakira és a Loca.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: 103.9 Best FM, szólnak a legjobb zenék és a tervekhez. Én nagyon jó megvalósítást kívánok mindenkinek. Meg is fogom nézegetni majd, hogy milyen program lehetőségek vannak, meg állnak itt előttünk a májusi hónapban. Egyébként lesz majd a városnapi program, a Bringa Piknik, úgyhogy ezekre is lehet már készülni, alapozni mozgással akár, vagy beírkálni a naptárba. Nem tudom, hogy ki milyen kis analóg, vagy éppen már digitális formában mentegeti el a program lehetőségeit. Hát én még naptáros vagyok, mindent írok jó előre, és így tudom gyakorlatilag így fejben tartani minden reggel. Azzal kezdem, hogy megnézem, hogy na mára milyen lehetőségek, mik vannak, milyen programok vannak beírva, hú, el ne felejtsek valakit, és akkor ez ilyen jól elraktározott kis naptáros formációban. Nekem visszamenőleg évek óta megvannak ezek a naptárok, és olyan jó megnézegetni, hogy éppen mondjuk 2022-ben mit csináltam május 9-én. No hát mit nem fogunk ma csinálni, és gondolok itt most azokra, akik rendszeresen járnak a hétvégén a városi uszodába. Nagyon fontos tudni, hogy a mai napon, május 9-én a 9 órai szenior vízitorna és a 10 órától kezdődő felnőtt vízitorna elmarad az oktató egyéb elfoglaltsága miatt, úgyhogy oda ne készüljenek, de hogy hová lehet készülni, na ezzel jövök vissza Lady Gagával a folytatásban.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

Ő volt Bryan Adams, aki volt már Budapesten, és aki mondjuk ott volt a koncertjén, biztos, hogy nagyon jó élményekkel gazdagodott, kitűnő énekes zenész még mindig. Nálunk pedig a legjobb zenék között gyakran szól ő is, mint ahogy a Well Hello dala, vagy éppen a Honeybees dala, akik megint csak egy nagyon jó koncerttel örvendeztették meg közönségüket. Tőle hozok mindjárt egy dalt, illetve hogy nézem, hogy milyen napos időnk lesz még így a mai napon is, mert egész héten szerintem szenzációs időnk volt. Súroltuk már azt a 29 fokot is akár, úgyhogy én már nagyon szépen le vagyok barnulva, elárulom, mert nagyon szeretek napozni, és élvezem is ezt a szeles napos időt, és nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon is marad ez a napsütéses, fátyol felhők zavarától mentes kis napunk, és azt kell, hogy mondjam, hogyha bárhol minket hallgatnak Balaton környékén, Dunántúlon, hogy az ország nagy részén nem várható csapadék, viszont helyenként azért kialakulhat egy-egy óvatos kis zápor, zivatar. Na de fókuszáljunk a keleti tájegységre, északkeleten, ahol azért ilyen kis élénk lökések kísérhetik az északi szelet, viszont kellemes meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok között.

de régen voltam diszkóban, nem is tudom, hogy van-e lehetőségem még. Hát miért ne lenne? Ugye szoktuk mondani, hogy kortalanul lehet még az embernek így egy kicsikét nosztalgiázni, és nagyon sokszor van olyan, hogy csak úgy random jön egy telefoncsörgés, csajokkal összecsörgünk, és menjünk valahová. No hát hajrá, én nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek. A nagynapi készülődéshez pedig hát nagyon sok sikert mindenkinek, és élvezettel töltsük ezt a hétvégét, remélhetőleg azzal a társasággal, akiket mi választunk magunk mellé. Andi készül a hírekkel, nem sokára ő is érkezik, viszont addig még Ékköndala jön, és Rihanna is itt van a folytatásban. Aztán maradok, kettőig rádiózom velem, én Szent Ajed, itt vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. 3. alkalommal rendeztek erőpróbát és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
6: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
5: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. 3. alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Andi nagyon sok mindent elmondott, és köszönjük szépen, minden órában jelentkezik friss hírekkel. 103.9 Best FM bizony itt tudja akár olvasni is a híreket. Oldalunk segítségével bestfmnyiregyháza.hu. Egy picit beszélünk majd arról, hogy fokozott a tűzveszély a térségben. Andi is beszél természetesen a hírekben mindenről, de egy kicsikét ezzel jobban és nyomatékosabban foglalkozni fogunk. 9 óra után jó reggelt, nyújtózkodást, jön a Junior Jack, aztán a Városinfó hírei is még ebben az órában.

összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcsat már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

Tiás szívorzolja a kedélyeket, remélhetőleg a reggeli órákban jó kávézást és étvágyat kívánok. A finom reggelihez, kinél mi lesz, madácsi csergésben talán az udvaron, az erkélyen, vagy éppen a kertben. Nagyon jó ilyenkor kiülni, egy picikét hátradőlni, és a telefont is úgy félretenni. Meg kell ezt is tanulnunk, ugye, hogy ne az első mozdulat legyen ez a telefon a kézben, és nézegessük az üzeneteket a messengeren, az e-maileket, minden mást, hanem egy picit tudjuk értékelni ennek az időszaknak is a nyugalmát. Főleg így szombaton, május 9-én nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Én a legjobb zenékkel azért készülök, és rengeteg olyan információval, amire már így jó elére föl lehet készülni, programok tekintetében sincs hiány, hiszen a városnapi program lehetőségek is itt vannak előttünk, viszont fontos információm van, ugyanis tűzgyújtási tilalom van vármegyénkben, itt a fokozott tűzveszély miatt, erre mindenképpen figyelni kell, ugye, elég tartós a szárazság, most jó pár napja, és talán hete is, hogy nem volt eső, én legalábbis nem is tudom, hogy mikor emlékszem, hogy az esernyőt, amit sose tudok, hogy hol van, elő kell keresnem, és ugye a szeles idő is mindezt indokolta, erre mindenképpen készülni kell, hívják fel a figyelmet egyébként. Egyébként a veszély nem elméleti, nyírtura és nyírpazony között, ugyanis mintegy 6 hektáron égett az akác erdő aljnövényzete, Újfehértó közelében pedig 3 hektáron kapott lángra a száraz fű és az avar, viszont ugye erről mi is mindig beszámolunk, Rutkai Dér Vivien folyamatosan tájékoztat minket a katasztrófavédelmi információk tekintetében. Egyébként nagyon fontos, hogy a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Nagyon fontos, sok helyen vannak ilyen kirakott lehetőségek, viszont most ugye ennek használatára nincs lehetőség. Fontos tudni, hogy a hatóságok arra is kérik a lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat, mert a legkisebb figyelmetlenség is bizony nagyon komoly károkat tud okozni. Én, amiért még harapok,

az autóból kidobott cigaretta, ezt se tessenek azért. Ha Istenem, úgy próbáljuk meg ezt másképp megoldani. Oké, gyújtjuk el ott benne az autóban, aztán ürítsük ki megfelelő helyre. Egyébként ugyanez vonatkozik a séta közbeni cigaretta eldobásra. Én mindig szólok érte, ha tetszik, ha nem, én már ilyen maradok, mint egy helyi sheriff. Jönnek a legjobb zenék itt a Best FM-en.

0: Velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: érkeznek, érdemes figyelni itt a 103.9 Best FM-en, hogy mi történik városunkban. No hát indítom is akkor ezt a felvételt.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi tófürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a szelektív szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalmányt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

Gorillaz dala. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és azt gondolom, hogy picit felszusszannak ugyanazok, akik érettségit írtak a héten. Ugye megvolt a magyar, a matek, hát én a matektól izgultam valamikor a leges-leges legjobban, de azért úgy előttem van, én a Kölcsey Ferenc gimiben jártam, és Balkó Jenő tanár úrral volt szerencsém azért a matematika alapjait elsajátítani, mondhatom így, mert imádtam az ő stílusát, megjelenését, aki emlékszik még tanár úrra, biztos, hogy ott van előtte a megjelenése, mindig inkbe, öltönybe, soha nem volt slendrián, tényleg volt egy megjelenése tanár úrnak, és imádtam, amikor az érettségin édesanyámnak azt mondta, aki egyébként velem együtt ugyanúgy izgult, sőt, még talán a szülők ilyenkor jobban izgulnak, hogy nem kell egy lánygyereknek a matematikát úgy tudnia, tudjon főzni, sütni, és akkor már nyert ügye lesz az életben. No hát azért hozzáteszem, hogy úristen, mikor is érettségiztem, ugye most 73-ban születtem, tehát ki lehet számolni, tehát 30 éve, azért majdnem, jó? Maradjunk így ennyiben, hát persze, több mint 30 éve, mondtam, hogy gyenge voltam matekból. No, egy biztos, hogyha egy kicsikét a matematikát nézem itt, akkor szakértők szerint az idei feladatsor összességében a megszokott nehézségű volt. Ugye itt az első részek mindig is inkább ilyen rutin feladatokat tartalmaznak, most is így volt. A második rész azonban több ilyen hosszabb, trükkösebb példával nehezítette a diákoknak a dolgát. Különösen az összetett alkérdések okoztak fejtörést állítólag, és a visszajelzések, én is kérdezgettem így fiatalokat, nyilván, mint hogy minden évben van, aki azt mondja, hogy jó volt, könnyű volt, nehézség, egyébként sokan könnyebbnek érezték a vártnál, mások pedig komoly nehézségekről számoltak be, és ugye azért akadt olyan vizsgázó is, akik szerint a második rész már komoly stresszt okozott. Túl vannak már a Törin is, úgyhogy most már lehet majd készülni a szóbeli vizsgákra, viszont van szerintem, ezt felejtsük el, főleg délelőtt mély levegő, tiszta látásmód, és élvezzük ezt a hétvégét. Én pedig a legjobb dalokat hozom élvezettel. Jön nem sokára Coldplay, de előtt a New Level Empire-rel hajózunk egy picikét. Itt a Best FM-en. Szép napot kívánok!

kisneves. Én már éreztem egyébként a szomszéd asszonynak a menü sorát, ahol biztos, hogy pörkölt is lesz. Jó bevásárlást kívánok mindenkinek, a piacok környékén pedig óvatosan közlekedjünk. Parkolást tudjuk jól, kerékpárokra odafigyelünk, nem mérgelődünk, relax van. Szoktam mondani, a legjobb zenéket pedig én hozom egészen kettőig, viszont most Andi készül a 10 órási hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a harmadik ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyír VV Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a Nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a Kisvártai Katasztrófa Védelmi Kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a Katasztrófa Védelem. Megnyílt a harmadik ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a Nagy Ecsedi Művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a negyedik korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: A kávé mellé a nagy pohár víz is dupál, vagy legalábbis a hidratálás meglegyen mindenkinél. Nagyon szép szombati napot kívánok mindenkinek. Május 9-én egy kicsi kalendáriummal érkezem, illetve hogy utólagos névnap köszöntőket is meg fogom említgetni, mert a hétvége szerintem teljes mértékben alkalmas arra, hogy hátradőljünk, és mondjuk csörgessük meg a barinőnket, hogyha éppen Mónika vagy Tímea. Ma nem őket ünnepeljük, de hozom nem sokára, hogy pontosan kiket. És akkor mondom, milyen zenékkel készültem. Spice Girls biztos, hogy velünk lesz. Jönnek ma Rich Petiék, jön a TNT, és azonban az óra árásdalával indul, ez már a Boroboró, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.

zenék között szól, 10 óra után, 4:11 után. Szép reggelt kívánok, jó készülődést, kerti munkát, óvatosan, nehogy leégjünk, kopasz férfiak, mindenképpen tegyék fel ezt a baseball sapkát, mert hogy aztán véletlenül napszúrást is kaphatnak, hogyha túl sok időt tartanak mondjuk kint a tűző napon, mert hogy van ám ereje most már ennek a napnak, úgyhogy az alapozást már bőven ugye le lehet folytatni, és aki mondjuk bátor, még egy picit üljön ki a napra, aztán majd a déli órákban érdemes behúzódni, mert akkor aztán sicsúgy leéghetünk, ne csak a fejünket, a szemünket, és védjük megfelelő napszemüvegnek a viselésével, és persze odafigyelünk arra, hogy az mindenképpen minőségi legyen. Májusi hónapba léptünk, annak is a 9. napján vagyunk, nagy puszival köszöntöm a Gergelyeket, és akkor mondom még, hogy milyen különleges nevek ünnepelnek így a mai napon, a Gergelyek mellett a Lanák, a Beáták, nagyon tetszik nekem a következő név, Édua, Fehéra, Fehérke, Gergő, Gerő, Györe, György, György, Györke, Hófehérke, nem tudom, hogy ki adná a gyermekének ezt a nevet, Karla, Karlotta, Karola, Karolin, Karolina, Karolt, Katalin, Katarina, Katarina, Katinka, Kristóf, Krisztofer, Charlotte és Sarolta. Különleges nevek, de én a Gergelyekre fókuszálok, holnap egyébként az Árminok jönnek, hozzánk pedig Marics Petiék jönnek. Ez a Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Jaj, a tiltott perc, de szeretem a TNT csapatát, itt a legjobb zenék között szólnak a 103.9-en. Kinek mi jut eszéről, ha azt mondom tiltott perc? Vagy emlék jut már csak eszébe, az is nagyon jó dolog, lehet egy picit nosztalgiázni. Azok a kis lopott percek, na jó, menjünk tovább, milyen programokkal lehet itt készülni, ugye azt már reggeli órákban mondtam, hogy a városi úszodában a 10 órai, 9 órai vízi torna foglalkozás ugye elmarad, de remélhetőleg senki nem indult meg, hanem mindenki tájékozódik, akár itt általunk is. bestfmnyiregyháza.hu, érdemes folyamatosan figyelni a weboldalunkat, hiszen minden változást és aktualitást is kedves kolléganőim, Dia, illetve Mónika és Judu is tökéletesen tölti fel a hírportálunkra, úgyhogy innen lehet mindig tájékozódni. Hát van egy mai programom, ugyanis este 6 órától egy nagyszabású operett gála lesz majd városunkban, mégpedig a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny termében. Városunkban ez a 17. tavaszi nagykoncerten, itt a Nívó Díjas Szabolcsi Koncert fúvó zenekar olyan neves művészekkel lép színpadra, mint Oswald Marika és Peller Károly, egyébként Bakó Levente vezényletével a műsorban a műfaj legnagyobb klasszikusai csendülnek fel, például a Hajmási Pétertől a Cintányéros Cudar világig, sőt a repertoárt egy rendhagyó módon repbetétekkel is színesítik majd. A program ma este 6-kor, nálunk pedig a legjobb zenék a folytatásban.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Sosa nem ereszt engem sem, az a nyár végi este. Hát nincs még nyár végi este, mert leginkább itt szombat délelőtt van, én nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, tervezgetést, sütést, főzést, kirándulást, sportolást, bármit is. Egy a lényeg, hogy együtt legyünk azokkal, akiket kedvelünk és szeretünk, és ilyenkor van idő egy picit lazítani és kötetlenebbül is beszélgetni. Utazunk egy picikét, legalábbis egy bizonyos oldalon, nagyon érdekes cikk jött velem szemben, ugyanis a Ryanair egy új díj bevezetésén gondolkodik, amely egy sokak által kritizált utas típusra vonatkozna. No hát, a légitársaság ugyanis hát felárat számolna fel azoknak, akik a kora reggeli járatokon hangoskodnak. Nem tudom, ez itt a helyi helyközi buszsofőröket mennyire érinteni, hogy tapasztalnak egyébként ilyet. Na nézzük itt, hogy mit is hozott itt ez a légitársaság itt nyilvánosságra. Az új díjról szóló javaslatát ugyanis, ami igencsak megosztotta nyilván a szakembereket, és természetesen a kommentelőket is, mert ugye a Facebook oldalán többször is közzé tették, hogy ironikus és a valóságtól kissé elrugaszkodott posztokat, például, hogy pénzt fognak majd kérni a kartámaszok használatáért, vagy a mosdók használatáért, és így reagálva azokra a kritikákra, hogy a Ryanair mindenért extra pénzt számol fel. Hát ez felveti a gyanút, hogy ismét egy vicces posztról lehet szó, de a tartalmával talán csak kevesen vitatkoznának, ugyanis a cég a Facebookon azt írja, hogy hamarosan idézem, díjat számítunk fel a reggel 6 órás járatainkon a cserfeseknek. Bár az ötlet abszurdnak tűnik, több kommentelő is lelkesen támogatta azt, mert hogy ez egy olyan díj, amit mindannyian el tudunk viselni, írta egy felhasználó. A másik pedig azt fűzi hozzá, hogy már régóta várja, hogy végre csendben és nyugalomban utazhasson reggelente. Sokan pedig annyira komolyan vették, hogy rákérdeztek a részletekre is, például, hogy az iránymutatás vonatkozik el a légiutas kísérőkre és a hangos bemondókra is. Tehát az ötlet véletlenül arra a sorsa fog jutni, mint a karfa vagy a mosdó használati díj, de ezt mindenképpen kiderült, hogy sokakat tényleg zavar, hogyha a reggeli repülő utakon megzavarják a nyugalmukat. No hát, ha valaki már járt így, akkor nyugodtan megírhatja nekem, hogy mi volt, mi történt, engem minden érdekel. A legjobb zenék sorát pedig, hát akkor nyomom tovább a Maroon 5-val, itt a Best FM-en. Aztán nem sokára 11 óra is van, Andi majd

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Gardrop frissítés mindenképpen ráfér, mondjuk arra a szekrényre, ahol még a téli kabátok ott lógnak, semmi szükség nem lesz rá. Sőt, ahogy elnézem, jó időnk lesz. Én már azért a 30 fok feletti hőértékeket is várom, és tudom, hogy sokan nem, de hogy milyen idő lesz így a hétvégén, Andi híreiből többek között majd ez is kiderül, hiszen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz Kisvárdai Színházi Fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. 4 helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói, a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a 3. helyet szerezte meg, írja a Város honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki. Helyi szinten a módosítás a 10-es 10A, 10J, 10Y jelüljáratokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 11 óra után vagyunk, nagyon szép napot kívánok, május 9-e van, köszöntjük a Gergelyeket a mai napon, aztán a kalendárium mellett. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van azokkal a május fákkal, amiket fölállítottak a fiúk, ugye oly szándékkal, hogy egy picit bemutassák azt, hogy hát komolyak a szándékaik, hogy maradjunk ennél, mert hogy ugye állítólag ilyenkor a kiválasztott lányházra előtt fölállítják, ezzel is jelzik a komoly szándékaikat. Na, de mi lesz utána a fákkal, kérem szépen, mert én még mindig látok városunkban olyan utcát, vagy olyan teret, ahol ott vannak azok a lekókat, kis lufik rajta, vagy éppen azok a szalagok, úgyhogy ennek az eltakarításával is érdemes foglalkozni. Én pedig a legjobb zenékkel foglalkozok, ebben az órában Justin Timberlake Donát biztos, hogy hozom, de jönnek Lotfi Begjék és az Ámokfutókkal, de velünk lesz George Michael is. Én pedig maradok egészen kettőig, a mikrofon mögött Zenta Edith.

figyelve a táblákat és a fekvő rendőröket is figyelembe kell venni. Nagyon nem tud jól esni, amikor az ember egy olyan útszakaszon, lakóterületen belül helyezik egyébként ezt ki, ahol nyilván nem véletlen, hogy lassításra ösztönzi az autósokat, de néha az ember elbombul, akkor még egy normál sebességgel is meg tudja dobni az autót, maradjunk ennyiben. Viszont mire kell figyelni, országszerte több mint 50 útszakaszon változtak egyébként a sebesség határok, legalábbis a Magyar Közút tájékoztatása szerint összesen 54 helyen módosították a megengedett tempót. A legtöbb szakaszon nyilván csökkentették a sebességét a romló útállapot, vagy éppen a megnövekedett forgalom, vagy a baleset veszély miatt. Ugyanakkor néhány helyen, például Hajdúban is emelték a határt. Ilyen is van. A szakemberek viszont hangsúlyozták, hogy nem érdemes megszokásból vezetni, mert könnyen szabályt sérthetünk. Korlátozásokat pedig folyamatosan felülvizsgálják, ezért érdemes figyelni az új táblákat. Én mindig, amikor én vezetek, a párom ül mellettem, férfiak tudom másképp vezetnek, mint mi nők, és akkor ő mindig mondja, hogy Zentai, láttad azt a táblát? Mondtam, nem figyeltem, hát előttem néztem azt a szép autót, vagy éppen nem is tudom, mit keresgéltem. Szóval, hogy kell a táblákat figyelni, mert nem véletlenül vannak kihelyezve. Az én táblám azt mutatja, hogy jön Justin Timberlake, ő már a Señoritával érkezik hozzánk. Ez a Best FM.

99 Best FM-en, amikor is csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Kerti pakolászást én hallom ám, amikor a szomszédban kopácsolnak, előkerült mindenféle faforgács, fűnyíró, nem tudom én mi minden, de hát ilyenkor sokan azt mondják, hogy pótolják az egész héten kiesett kis dolgokat, mert egy kertes házban ugye mindig van mit csinálni. Én nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, és azért egy gyenge kis szalmakalapot érdemes a fejünkre föltenni, mert hogy könnyen le tudunk égni, főleg akkor, hogyha teljes egészében beteríti a placot a napocska, úgyhogy óvatosan mindenkinek. No hát én pedig egy picike kis lomtalanításba leszek majd, vagy legalábbis kíváncsian várom, hogy ki mit néz meg otthon, hogy mi az, ami most már így a nyári szezonra újdonsült tártként kerül majd elő akár a kertben, mert hogy biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen kis selejtezős metódusok, és beszerezgetjük azokat a csodaszép kerti bútorokat, kellékeket, amivel egy picit föl tudjuk frissíteni az állományt. Úgyhogy itt van ennek az időszaka, teremtsünk helyet a következő időszakban fontos tárgyaknak, ami kellenek. Természetesen én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell sok minden, csak tényleg azok a dolgok, amik a kényelmünket szolgálják, mert nincs is jobb annál, amikor valaki úgy érzi otthon, hogy teljes mértékben, mintha nyaralna. Na hát a legjobb zenékkel én pedig megpróbálom a hangulatát arávarázsolni. Ennek a hangulatnak itt a 103.9 Best FM-en, ahol a legjobb zenék szólnak.

Holdalát nagyon szeretjük, és azt gondolom, hogy vannak dalok, amik sosem mennek ki a divatból, vagy legalábbis én nagyon szeretek ilyen dalt is megénekeltetni, akár egy vendég sereggel, mert hogy jó pofa szokott lenni, hogy kihívok egy-két kedves jelenlévőt, indul a dal, aztán elcsendesül és lehet folytatni, hát nagy mókát tud eredményezni. Hát a mai napon remélhetőleg mindenki mókás hangulatban van, ha nem, akkor tegyünk ellene egy jó viccet, lehet olvasgatni, vagy éppen felhívni a barátunkat, hogy dobja át a kedvenc viccét, és akkor mindenképpen mókásabb napot tudunk eredményezni magunknak. Gergelyek, Kristófok, Lanák, őket ünnepeljük a mai napon, egyébként tegnap a Mihályokat lehetett köszönteni, hogyha éppen nem szeptemberben ünnepelnek, hanem így májusban. A Gizellák, a Bendegúzok is ünnepeltek, az Ivettek, a Fridák, a Friderikák, a Györgyik és a Mónikák is jelen voltak itt a héten, viszont a holnapi napon majd az Árminokat fogjuk tudni köszönteni. Én pedig a legjobb zenékkel megyek tovább, mert hogy jön Paul Johnson itt a Best FM-en, aztán jövök egy szuper fincsi kis recept ajánlattal, így május 9-én.

0: azért szeretjük lényegében az egész család a Fresh FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Fresh FM.

Gilingalang szól a harang, mert hogy nem sokára dél van, ami egyet jelent azzal, hogy ebédidő. Lehet kocogtatni a tányért, előkészíteni nagyapának a csípős, bármilyen pistát, vagy éppen a paprikát, és akinek ügyesen van házi saját örlésű paprikája, szerintem készítse oda mondjuk a húsleves mellé, vagy éppen a gulyás, bableves, bármit is készítsünk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásban. A következő órában Király Viktorral indulok majd. Like no other. Flawless.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. 3. alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
6: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
5: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. 3. alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Andi, köszi a híreket, Király Viktor jön, aztán Zséda is fölkészül, és velünk lesz Beyoncé, Anastasia. Én pedig keresgélek valami nagyon finom receptet, hogy mivel is lehetne elkápráztatni a családot. A gyrosztállal sose nyúlunk mellé, mondjuk egy szaftos csirkével, ez is jó lehet, de egy friss és gyors paradicsomos tészta is szerintem egyszerű étel, azonban én amit fogok készíteni, egy szuper gyors avokádó krémes spagetti, akinek hogy tetszik, látom én a szájakat. Ha nyitva vannak, akkor érdemes velem tartani, mert hogy ennek az ajánlatát fogom hozni. 12 óra után is legyen nagyon szép délutánja. Én Zentai Edit vagyok, 2-ig a mikrofon mögött.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

akik káoszt tudnak maguk körül teremteni a konyhában, hát én a takarítós változatra esküszöm, és én gyakorlatilag ezt az oldalt képviselem. Na nézzük ezt a kis avokádó krémes spagettit, azért is választottam ezt, mert nekem mindig van mostanában itthon avokádom, és van, amikor elfelejtem, úgy vagyok ezzel, mint a banánnal, aztán ott összeprötykósodik, vagy bárminek is nevezzem, és sajnálom kidobni, soha nem dobok ki egyébként ételt, hanem inkább elkészítem, és ebből egy nagyon finom ilyen kis krémes cuccot lehet készíteni. Szóval, hogy van otthon 3 darab, legalább vagy 2-3 avokádó, ami jó kis puha éret, ez már jó. Fokhagyma, egy kis csilipehely, sóbors, oké, olívaolaj, bazsalikom, koriander, még ha egy fél citromunk vagy lájmunk is van, ez is tökéletesen jól lehet majd ennek az ízének a fokozására. Kesúdió, megint csak nagyon finom. Azért soroltam mindezt fel, mert ezeket szépen egybe fogjuk dobni egy turmixba. Nekem ezek nagyon tetszenek most, hogy ilyen szépen gyakorlatilag összedaráljuk ezt az egész kis keveréket, és már is van egyfajta ilyen krémünk, amihez csak utána a kifőzött tésztát kell előteremtenünk, összekeverjük vele, és gyakorlatilag már is nagyon finom kis krémes cuccos tésztát kapunk, ami szerintem egészséges, minden van benne, ugye a fokhagymától, a fűszerektől, a kesúdiótól, az avokádó megadja a pikantériáját, utána pedig nagyon egyszerűen még akár egy kis koktél paradicsommal és egy plusz kis pirított kesúdióval lehet díszíteni ezt a tálat, ami nagyon fincsi, nagyon jól néz ki, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, akkor nagyon szívesen átküldöm ezt a szuper gyors avokádó krémes spagettit, ugyanis ez volt már az ajánlatom.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A zene gyógyító erejét mindenki ismeri szerintem, bármilyen hangulathoz tudjuk igazítani azt a kellemes kis dallamot, amit hallgatunk. Attól függ, mi a cél? Megnyugodni, megvadulni, táncolni, kocogni, vagy csak úgy relaxálni, de egy biztos, hogy gyógyít a zene. És ez a címe annak a rendezvénynek, ami egyébként egy védjegye is lehet akár, annak a rendezvénynek, amivel ma lehet majd találkozni a Bújtosi Városligetben. Rock és egészségtudatosság a fő alapelveink. Gyógyít a zene, és ez tényleg így van, harmónia a testnek, a léleknek szokták mondani, és hogy hogyan párosul mindez, ez ki fog ma derülni a Bújtosi Városligetben 3 óra és 6 óra között, mert hogy zene is lesz, természetesen föllép majd két nagyon jó kis zenekar, a Dokin Rock, illetve a Crunch majd, de lesz itt az egészségtudatosság jegyében azért egy kis életmód tanácsadás, természet és harmónia, test és lélek egyensúlya, mozgás, energia, közösség és inspiráció. Úgyhogy aki szeretne egy kicsikét feltöltődni a mai napon, gyönyörű környezetben, a Bújtosi Városligetben, akkor sétáljon arra 3 óra és 6 óra között, ahol a zene és a lélek emelők is mindenféle programok fognak majd párosulni. Lesz itt egyébként büfé, ingyenes ugrálóvár, tombora sorsolás, egyébként a Nyírségi Életút Egyesület szervezésében telik majd el ez a mai program, amihez egy nagyon jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Jó kis dolog lesz ez, úgyhogy érdemes megjelenni ezen. Aztán megyünk majd tovább a programokkal, mert hogy Érkert is fölkészül, május 16-án a második Érkerti élmény napra kerül majd sor. Nyíregyháza állomástér 1 szám a cím. Vidám Manók majd, Naniszki és Figaro, Szabolcs Néptánc Együttes, aztán a Vox is zenél majd, és rengeteg minden lehetőség lesz itt majd. Május 16-án érdemes az oldalunkat megnézni, hiszen itt nagyon szépen összeszedetten láthatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. bestfmnyiregyhaza.hu.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

fontolt, mindig gondolkodj, mielőtt kimondod, amit éppen a fejedben úgy kombinálsz, mert hogy ez mindig előre vezet. Hát nagyon sok mindenre meg kell érni szerintem ahhoz, hogy méltóan tudjuk élni a mindennapjainkat. Én viszont egy nagyon szuper hétvégét kívánok, így május 9-én azoknak, akik túl vannak az írásbeli érettségi vizsgán, egy pici felszusszanás, ugye, mert most van erre lehetőség, aztán mindenki más megkészülhet a hétfőre, aki éppen az iskolás házi feladataival még sehogyan sem áll. Hát a hétvége szóljon erről is, meg a kikapcsolódásról is, és arról is, hogy legyenek tervek, például a mai napi kis koncertet illetően. Szabolcsi Koncertfúvó zenekar koncertje, ugye majd a Kodályban, lehet ezt is nézegetni az oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu, ahol én is mindig nézegetem a programokat, hiszen azért nagyon szépen össze vannak itt gyűjtve, úgyhogy a Baba Bőrze is már előttem van, ami lehetőséget ad majd Nyíregyházán a búzatéri piacon május 17-én reggel 6 óra és 2 óra között. Azért fontos mindennek így a előmenetelére fölhívni a figyelmet, mert hogy van egy regisztráció, amire ugye már lehet éppen voksolni, hogy ki szeretne ott árulgatni, mert hogy megvan ennek is az előkészülési fázisa. A belépés majd a látogatóknak ingyenes lesz, tehát ez majd május 17-e, az jövő hét, igen, hogyha jól számolom, mondtam, hogy gyenge voltam matekból, minden esetre Baba Bőrze május 17-én. A legjobb zenékkel megyünk tovább, jön a Salt and Pepper, aztán én nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek a legjobb zenék között itt a Best FM-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretek nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket.

Már be vannak-e fizetve az utazások, vagy csak úgy random megindulunk bármerre is. Én ehhez jó tervezgetést kívánok, a meglepetés utazásokhoz pedig nagyon jó kis fondorlatosságot. Köszöntjük azon kedves hallgatóinkat is, akik városunkba látogattak, érezzék nagyon jól magukat Nyíregyházán. Szerintem szenzációs lehetőségeket lehet itt megélni nálunk, bizony-bizony. Séta, nem csak a sóstói zónát gondolom itt, hanem a Bújtosi Városligetet, vagy akár a Kossuth teret. Lehet most már kiülni egy finom kávéval, vagy bármilyen kis koktéllal a kűzben lehet ejtőzni. Én nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, a következő órában még maradok. Kiemelt programajánlatok között is fogok szemezgetni, és a legjobb zenéket is hozom, mint ahogy Andi is érkezik a hírekkel pontban egykor. Addig is jön az Aqua és a Barbie Girl.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkez adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a harmadik ecsettárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyír VV Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vörös Kereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a Nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófa védelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófa védelem. Megnyílt a harmadik ecsettárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a Nagy Ecsedi Művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a negyedik korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény.
8: Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Szólnak a legjobb zenék nálunk még ebben az órában, és aztán a következő órákban majd Dékán Pisti fog már érkezni hozzánk, viszont addig még van időm, és rengeteg mindent szeretnék elújságolni, hogy milyen programok lesznek. Jön a Városnap, jön a Bringa Piknik, jön a Baba Bőrze, jönnek mindenféle családi program lehetőségek, és a mai napra is van kettő programom, amit hozok majd Olli Mörszel a folytatásban. Köszönöm, ha velem tölti még ezt az órát, én Zentai Edit vagyok.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

Nagyon szeretem a Savage Garden dalát. A legjobb zenék között szólt itt a 103.9 Best FM-en, amikor is nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Május 9-e van, a Gergelyeket köszöntjük, és az Árminokat majd holnap fogjuk fölköszönteni. Nagyon szép név szerintem, úgyhogy puszi minden kedves Árminnak. Egyébként a héten ünnepeltek az Ivettek is, a Mónikák, a Tímeák, a Gizellák és a Mihályok is, őket is lehetett köszönteni, és persze az édesanyákat is lehetett köszönteni. Ugye május első vasárnapja volt, anyák napja, viszont szerintem nagyon sok édesanyja akár koncertjegyet is kaphatott ajándékba, a virág és az édesség. Én például csokit kaptam a lányomtól, mert tudja, hogy imádom, és nagyon szeretem, amikor ilyen kis meglepetés utalványokkal is örvendeztet. Karácsonyi ajándékomat egyébként még csak most fogom beváltani, és egy nagyon szuper ilyen kis 50 lehetőség közül választottam ki. Hát nagyon néztem, hogy kvadozni nem igazán vágyom. Utazni oké, vágynék, de nem olyan könnyen egyeztethető a munkatempómmal, és gondolkodtam, hogy háromfős, vagy háromfogásos vacsora legyen-e, vagy valami kis borkóstoló, de egyébként a masszázs mellett voksoltam, és így fogok majd eljutni egy jó kis egyórás olajos masszázsra, hogy de jó lehet. Szóval ajándék gyanánt tökéletes anyáknapi ajándék is lehetett, akár az a program, aminek a lehetőségét ma fogják nagyon sokan megélni, mégpedig a Kodály Zoltán iskolában. Ott is a hangversenyterem ad majd otthont ennek az Operett gálának mai napon este 6 órától, ahol jelen lesz majd Oswald Marika, Peller Károly, és ne fejeltsük el, ugye Bakó Levente vezényletével, Schuster Csaba csapatával fog majd a szabolcsi koncertfúvó zenekar is helytállni, és itt a Csárdás királynő mellett a Hajmási Péter, Hajmási Pál, aztán a Cintányéros Tudar világon keresztül nagyon sok sláger is fölcsendül majd, úgyhogy én nagyon jó szórakozást kívánok, este 6 órakor lesz egyébként ez a program. Aztán vannak itt még lehetőségek a mai napon, például női egészség délutánra várják az érdeklődőket a Bújtosi tónál, majd 2 óra és 6 óra között lesz egy ilyen kis program, Gyógyít a zene, ez a rendezvény, ahol fellép majd a Doc Rock és a Crunch zenekar, akik garantálják a hangulatot, viszont itt a szórakozás mellett azért az egészségtudatosság is kiemelt szerepet kap, például majd 4 órától Németné Kotán Fruzsina tart egy kis előadást, egy speciális női funkcionális edzést, ami szuper lesz, és megvan ott minden lehetőség annak, hogy ott a kondipályát mondjuk kihasználják, úgyhogy tervek vannak, ennek a megvalósításához pedig nagyon jó lehetőséget kívánok mindenkinek. Jön Christina Aguilera folytatásban, ez a Best FM.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: kegyetlen, mint halottját az
1: ég. Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
3: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

megjavátatjuk. Pedig senki sem.

Kismamák, nagymamák, keresztmamák, édesanyák, nagyon szép hétvégét kívánok, és a kismamákat egy kicsit fókuszba helyezem. Szerintem egy csodálatos állapot megélni mindezt. Én imádtam kismamának lenni, még akkor is a 25 kilót hisztam. És persze tudjuk jól, hogy ilyenkor azért a testünk megváltozik, átváltozik, de hát van egy jó hírem, hogy minden korrigálható és alakítható, úgyhogy tudatossággal természetesen mindez. Viszont ha már a kismamákat említem, akkor van egy jó hírem, mert hogy ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Jós András Takkórház szülészet nőgyógyászati osztálya, mégpedig május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandóság hete alkalmából. Egyébként ilyenkor az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, hallhatnak mindenféle tippet, tanácsot, és megtekinthetik a szülészeti egységet, a szülőszobákat, és megoszthatják egymással az élményeiket, tapasztalataikat. Érdemes a Vármegyei Oktató Kórház közösségi oldalát figyelni, ahol további részleteket lehet megtalálni. Hát bizony, én 31. éve, hogy szültem a leányomat, aztán 26 múlt a fiam, hát azóta nagyon sokat változott a szülészet, és minden más morál e körül, úgyhogy én azért a nagyival is leülnék beszélgetni, vagy éppen édesanyánkkal, hogy amikor mi születtünk, akkor mi is volt, hogyan emlékszik erre, akár ez is lehet egy szuper kis hétvégi program. Csodás napot kívánok mindenkinek, május 9-e van, ön pedig a Best FM-et hallgatja. Én Szentai Edit vagyok.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajá.

Pisti vár a következő órákban, aki egyébként a hét minden napján hallható 2 óra és 6 óra között, és imádom azokat a játékait, amivel ugye kérdéseket szokott föltenni a Best FM hallgatóknak, amire válaszolván majd ugye játszik mindig pizzáért, nagyon kedvelik ezeket a kérdéseket a Best FM hallgatók, úgyhogy érdemes a Facebook oldalunkat is nyomon követni. Imádtam a, nem is tudom melyik nap bedobta, hogy mit csinálsz éppen most, és nagyon jókat írogattak oda a kedves Best FM hallgatók, úgyhogy lehet követni Istvánt is, és persze a játékait is majd. És mit lehet még követni? Az oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ahol a hírek mellett az üzenőfal is lehetőséget ad arra, hogy üzenjen nekünk, illetve én imádom mindig a programokat, úgyhogy már is találtam egy szuper lehetőséget a holnapi napra, mert hogy a görög kultúra szerelmeseit várják majd a Vasutas Művelődési Házban, mégpedig majd holnap 10-én, 5 órakor. Tánc, zene, hangulat, minden lesz, ami kell ahhoz, hogy megfelelően kikapcsolódjunk és levezessük az egész heti feszültséget. Ennek a lehetőségeit és a apró kis szösszeneteit is olvashatja oldalunkról. bestfmnyiregyháza.hu. Miamival jön Will Smith, ez a Best FM, szépen haladunk, jó ez a kis délután.

A legjobb zenék szólnak nálunk május 9-én, én pedig már csak egy kis búcsú pillanatára szaladtam ide-vissza, mert hogy Dékán Pisti érkezik a következő órákban, úgyhogy imádom Istvánnak a játékait, remélem, hogy most is lesz egy jó pofa kis kérdése, majd amit föltesz a Best FM hallgatóknak, és ugye a Facebook oldalunkat is érdemes figyelni, amit István nagyon szépen követ és menedzseli ezeket a dolgokat. Én viszont néhány dologra azért szeretném még fölhívni a figyelmet, mert hogy fokozott a tűzveszély a térségünkben, ugye a tűzgyújtási tilalom van vármegyénkben, nagyon fontos ezt fejben tartani, mégpedig azt, hogy a tilalom idején ugye tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, ezt fejben kell tartani. Jó szórakozást kívánok mára majd a Kodályban, aki megjelenik ott a bizonyos kis szabolcsi fúvózenekar és Oswald Marika Peller Károly által prezentált operett gálán. A délutánt lehet tölteni akár a Bújtosi Városligetben, ahol megint csak program lehetőséget kínál nekünk a térség, úgyhogy azt gondolom, hogy nem fogunk unatkozni. Viszont azért pihenni mindenképpen kell, iktassuk is be majd a hétvégében. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, az aktivitást, küldöm mindenkinek a receptet, aki lemaradt volna az ajánlatomról. És persze holnap érkezem majd a megszokott időben, 8 óra és 2 óra között itt a 103.9 Best FM-en. Addig is nyugodtan üzenjen nekem, fogom figyelni a messengeremet. Az elmúlt 6 órában Zenta Jedite rádiózott. Puszi.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz Kisvárdai Színházi Fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. 4 helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói, a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a 3. helyet szerezte meg, írja a Város honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki, helyi szinten a módosítás a 10-es, 10A, 10J, 10Y jelüljáratokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Még a szombat délután és 3 perccel járunk 2 óra után. Dékán István vagyok. Köszöntöm, ez a Best FM, és már is nézzük, hogy hogyan alakul időjárásunk. Ide jön az első gondolat, de meg jönnek a legnagyobb dalok is. Gossip sikerével már neki is rendülünk. Jó, hogy ránk hangolt.

haderő. Énekelt a Jetlag, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát sok-sok felhő volt a délelőttben, de egyre inkább felszakadozik felettünk az összefüggő felhőtakaró. Nagyjából a késő délutánban már felhőt se látunk majd, ilyen 6 óra környékén. A hőmérsékletén 22-vel nagyjából meg is állt, és marad az északkeleti szél. Északkeleties mérsékelt szél a következő órákban is. Kár, hogy pont a hétvégére fordult ilyen keleti esély a szélirány, mert ugye hűvösebbnek érezzük, jobban fel kell öltözni még a magasabb hőmérsékleti adatoknál is. Holnap egyébként nagyjából 12, a reggeli start mellett is ilyen 23 körül alakulhat, marad továbbra is az északkeleti áramlás. Érdemes a hétvégét azért kihasználni még a szél ellenére is, hiszen a jövő hét eleje, na meg a második fele, aztán a következő két hét szorványosan esőkről szól, úgyhogy akkor már kevesebb esélye lehet szabadtéri programokat keresni. Hát ennyit a friss előrejelzések felől, aztán hát megyünk tovább Péterfi Borival, Geszti Péterrel. Belitestem, ez van.

Énekel Janet Jackson, ez volt a Together Again, aztán beszélgessünk a mézről, mely mindenkinek is nyalámság, és mindenki szabadon fogyaszthatja. A legkedveltebb egyébként az akác méz, és pont innen jönnek az infók. Sajnos nincsenek jó kilátások az akácmézzel kapcsolatban. Olvasható ez akár a nyíregyháza.hu-n is, hiszen a tavaszi fagyok, a szárazság az nem igazán kedvez az akác virágzásának, illetve így a méhek gyűjtögetésének sem, nem igazán várhatunk csodákra. Míg ha jönne egy komolyabb eső, illetve jól átáztatnám a föld felső rétegeit, akkor még a következő egy-két hétben javulhatna valamit az akácvirág, illetve az akácméz helyzete, ugye a méhek által. Egyébként a tavaly évben az elmúlt évszázad leggyengébb akácméz termésével találtuk szembe magunkat. Tehát reméljük, hogy a tendencia nem folytatódik. Azt látnunk kell, hogy a méz az nagyon ki van téve az időjárás viszontagságainak. Nyíregyháza.hu, itt vannak még kiegészítések. Egy remek funk house dal pedig érkezik itt a kora délutánban Deja Vu-val, ez az I Can't Stop.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Baba bőrze, mely újra élesedik, pontosabban aktualizálódik, és újra várja a kis családosokat, a kismamákat, a kispapákat. Mindenki, aki érdeklődik, érdemes figyelni. Egészen pontosan lesz ez majd 17-én, 6 és 14 óra között. A búzatéri piac csarnok fedetlen területén. Itt árulhatunk, vásárolhatunk, mindenre is megvan a felület, persze tájékozódnia kell tovább a nyíregyháza.hu-n, és persze a nyírvévé oldalán is megtalálja. Nálunk pedig jönnek a dalok, Robbie Williams, aztán majd Nene is ránk köszön a későre jár, után már nem sokára majd Anditól tájékozódhat, hiszen érkeznek a hírek mindjárt 3.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
3: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 óra után itt a legnagyobb dalok. Ember várt nem sokára, Gabriel, Yes, Yes is. Szabó Ádám dalát is hallgatjuk, hogy engéden már bekészítve, a Temperature Sean Paul-tól érkezik. Irány tehát a klubélet a 2000-es évek közepe. Ezzel indulunk, jó, hogy itt van?

Ez volt a Dreams, Gabriel dala itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, sajnos a polleni jelentésünk továbbra sem rózsás, erősödik még mindig a tavaszi allergének pollen szórása, és tüneteink is ezzel párhuzamosan egyre erősebbek, markánsabbak. Kicsit talán visszalépőben most az eső után a pollen terhelés, de ez csak átmeneti, jövő héttől újra majd erősödésre kell számítani. Egyébként a pázsit fűfélék, az eperfafélék és a tölgy jelenti a gondot, ahogy mondtam, most visszalépőben minden közepes szinten, de a hét közepétől újra erős tünetekkel számoljon, így pedig ezt mérlegelve érdemes keresni orvosát, pulmonológusát, és hogyha kell, akkor elővenni a készítményeket. Számítson arra, hogy ezeknek az allergén gyógyszereknek néhány nap kell, mire elkezdik kifejteni hatásukat. Ezzel is azért számolni érdemes. Egyébként nagyon sok minden kiegészítést megtalál a Best FM oldalán, a nyíregyháza.hu-n is. A jó tanácsom továbbra is aktuális, a sűrűbb haj és arcszőrzet mosás már, ha van, akkor ezzel könnyíthet a tünetein, könnyíthet a hétköznapjain. Folytatjuk, jó? Ember Márkor, Törölcsik Franciskával, aztán majd Gadzsó dala is érkezik. A So Many Times mindjárt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

0: képzőművészeti ösztöndíj. Erről beszélgessünk most. Látnunk kell, hogy a művészek támogatása hát nem olyan egyszerű dolog, mert hát egy nagyon szubjektív, hogy kinek mi tetszik, kit látunk a jobbnak és kit érdemes támogatni. Lehet, hogy ezért is, vagy teljesen más okok miatt sem nagyon indulnak ilyen lehetőségek. Kivétel most, hiszen Nyíregyházán éppen csak indul egy ilyen pályázatot hirdet Nyíregyháza megyei jogúvárosi önkormányzata 2026 évi képzőművészeti ösztöndíjak elnyerésére. A cikket a nyíregyháza.hu-n találja, így beleolvasva a legfontosabb az, hogy a pályaműveket, a pályázatokat június 1-én 12 óráig kell benyújtani személyesen a nyíregyházi polgármesteri hivatalba. A feltételek között szakmai önéletrajz, alkotói munkaterv, művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció, valamint 3-4 prezentatív alkotás. Ezekkel kell meglenni, rendelkezni, ekkor lehet a pályázatot benyújtani, és persze majd az elbírálást követően derül ki, hogy ki a jobb. Egyébként mindent olvashat a nyíregyháza.hu. Város infóinkkal folytatjuk, Avril Lavigne pedig utána megragadja a mikrofont, ez a Girlfriend.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádió hallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi túfürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúlgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a Szelektív Szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalmányt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a városi sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Elég Furcádó és a Turn of the Light, meg Rácz Gergő és Sissi. Ők érkeznek a folytatásban, előttünk pedig a közterület és az autók, melyek ott állnak sokszor úgy, hogy igazából jogtalanul, nem fizetve a parkolóhelyet, esetlegesen forgalomból kivont autókról, rozsdás autókról legyen szó. Egyre többet visznek el a közterület felügyelet dolgozói, de még mindig találni régen nem használt autókat közterületeinken. Itt a bírság mellett nyilvánvalóan majd az elszállítás költségét is fizetni kell a tulajdonosnak is. A vizsgálat, mely ilyen irányú, hogy felderítsék ezeket a járgányokat, egész évben tart. Egy kisebb beszámolót olvashat a nyíregyháza.hu-n. És folytatjuk is, jönnek a legnagyobbak, Rácz Gergővel, Sissivel, Jonem, aztán majd egy másik Jacko, a legnagyobbik, Michael jön, és a Remember the Time.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a 3. ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a Nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófavédelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek 2 korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófavédelem. Megnyílt a 3. ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a nagyecsedi művésztelep 3. és 4. évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a 4. korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 4 óra is elmúlt már, szaladnak a szombat percei, és ez a Best FM, Déken István vagyok, és szemetelés ebben az órában a téma, mert először kinyitunk, elképesztő milyen hulladék, milyen mennyiségű hulladék van a közútjainkon. Mindjárt hozom előtte, itt van nekünk Didis sikere.

George Michael, és ezután pedig Magyar Közút. Kiadták ők a közleményüket, elképesztő, hogy mi van az útjaink mellett. Ugyanis hát ők elkezdték így a nyári, tavaszi munkálatok során a kaszálási, a rendrakási feladataikat. Ezek közé tartozik egyébként a szemétszedés is, bármennyire furcsának gondoljuk, ezt is ők teszik meg évről évre, takarítják az útmenti árkokat, területeket. El sem tudnák képzelni 154 tonnányi illegálisan lerakott hulladékot. Számoltak fel, semmisítettek meg, szállítottak el, és szedtek össze a Magyar Közút dolgozói egészen 5 nap alatt. Ekkora a szemetelés útjaink mellett. A program április

Kappa után majd J-Lo-val dudolunk a következő percekben, és még előtte Malvin Fook előszezoni menetrenderről már többször beszéltünk, de érdemes, mert jóval korábban indult el. Így pedig akár változásokra, pozitív változásokra készülhet, hiszen azok mellett, hogy sokkal több járatot indítanak, sokkal több kocsival közlekednek a szerelvények, így a bringáknak is több hely jut, ezzel talán érdemes készülni, hiszen szervezzük most már a kirándulásokat, szervezzük most már a kikapcsolódás perceit, így érdemes a MÁV csoport oldalait, a MÁV Start applikációját szemmel tartani. Elindult ez egyébként már május elsőjével. Nálunk pedig jönnek a legnagyobb dalok. J-Lo-val a Get Right, a Honeybeast és a Védtelen, hogy legyen mit dúdolni, aztán majd Outkast, és egy kicsit meg is lendítjük. Hey-ya!

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Szabélyes dala után nézzük itt a NAV híreit, egy újabb fejlesztés. Náluk az idei év legnagyobb dobásáról van szó, az, hogy az egyéni vállalkozóknak készített eszi a bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocó és a járulék adatokat is, ezzel könnyíti meg a bevallást. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Sokkal kevesebb hiba lehet így a rendszerben. Egyébként érdemes letölteni a NAV applikációját is, mert minden NAV-os kommunikációt itt ezen keresztül megtehet, illetve megtörténik. Nem kell ügyfélkapuba lépni, ha már ezt letöltötte és élesítette, illetőleg a NAV-os csalásokat biztosan. Ezután kizárhatja, hiszen a NAV itt fog kommunikálni önnel az applikációban, ez pedig nyilvánvalóan biztonságos. Érdemes megfontolni, cselekedni és tájékozódni tovább akár a NAV oldalain. CG Louise pedig majd a fülünket kényezteti. All today, most ez jön.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha unnak látszik, ami marad itt, ennek

0: komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
5: vagy pizzamafia.hu.
6: Már megint a Premier Outletbe mentek.
7: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rá rajtolni.
8: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
11: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz Kisvárdai Színházi Fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. 4 helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a 3. helyet szerezte meg, írja a Város honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki. Helyi szinten a módosítás a 10-es 10A, 10J, 10Y jelű járatokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel járunk 5 óra után, továbbra is velünk a legnagyobb dalok. Mindjárt jön Eve és Gwen Stefani közösében egy jó kis popdal, ez a Let Me Blow Your Mind, velük indítjuk az órát, aztán nyíltávhű tájékoztató, előttünk egy komolyabb fejlesztés. Felújítás kezdődik itt.

Életet fűti lakásainkat és persze a középületeket is, úgyhogy nagyon időszerűvé vált a felújítás. Közel 650 millió forint lesz a felújítás tervezett összege, melyet a fűtésszezon végén el is indítanak. Nagyon fontos, ne felejtsük el, ez már nem a nyírtávfő közleménye, de évek óta beszélünk róla, fűtésszezon végén a radiátorok elzáró szelepét teljesen nyitva, ötös helyzetben kell hagyni, hogy az indulásnál ez majd ne legyen szelepleragadásos probléma, mint ahogy egyébként nagyon sok lakásnál ez elő szokott fordulni. Minden kiegészítés, háttéranyag a nyíregyháza.hu-n, nem elég, pedig Wolf Katival és a New Level Empire-rel már el is

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

A dal címe Özönvíz, hát arra talán nincsen szüksége, kis eső még jó lenne a belvárosban is, hiszen ott is szépül a városkép. Infók a Nyírvévétől. Szépülnek a tereink, újulnak a parkjaink, és egyre inkább megmutatkoznak a virágos növények. Elkezdődött a tisztítás a szökőkutak kapcsán, és lassan-lassan a gráciák is levetik téli öltözéküket. Talán így jó ez a megfogalmazás. Szóval lassan most már érdemes önpölyögni a városba, van mit nézegetni. Ott a megyeháza előtti téren tutira nagyon szép szokott lenni. Ide jönnek a legnagyobb dalok, méghozzá most Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal

olyan DJ, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Crime a River, Justin Timberlake dala után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Már a vasárnapra fókuszálva, mi vár ránk? Hát úgy néz ki, hogy a holnapi nap is nagyon másolja a mait. Egy kicsivel lesz jobb az idő, egy kicsit több lesz a napsütés, egy kicsivel feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, a szél az marad észak-keleties. De egyébként 24 fok szerintem teljesen rendben van. Ez lesz a csúcsérték nagyjából dél környékén. A felhők zöme pedig tovább úszik, így a mai napban, illetve az éjszaka perceiben, úgyhogy holnap egy kicsivel jobb idő lesz. Ide jöjjenek kalendárium adatok, 10-én Ármin és Pálma ünnepel a Madarak és Fák napján. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és jönnek a dalok még hozzám. Az Éjjel érkezem az Átirat Curtisszel, Gáspár Lacival, Lotfi Begivel, Whitney Houston is énekel, aztán nem sokára már a hírek. Miután a Night Shift érkezik, én pedig már búcsúzom. Holnap találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a 3. ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A NIR VV Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a Nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófa védelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek 2 korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófa védelem. Megnyílt a 3. ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a nagyecsedi művésztelep 3. és 4. évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a 4. korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hamarosan indul a szezon a Tófürdőn. Idén is lesz kisvárdai színházi fesztivál. És terelt útvonalon járnak egyes buszok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Készül a strandszezonra a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Május 16-án megnyitja kapuit a tófürdő. A karbantartások során elkészült a medencék fugázása. Átnézték a szűrőrendszert, és a próbaüzem is megtörtént. Matavoszki Dániel vezérigazgató a Nyíregyházi Televízióban elmondta, az előszezonban rövidebb lesz a nyitvatartás. A parkfürdőben is készülnek a szezonra. Családi medence a pünkösdi hosszú hétvégétől már használható lesz, teljes kapacitással pedig június 13-ától működik majd a strand. Négy helyszínen több mint 20 előadással várja a közönséget a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az eseményt június 26-a és július 4-e között rendezik. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadás várja a közönséget. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagy színpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Kiemelkedő eredményt értek el a Zajanna Technikum és Kollégium tanulói a Magyar Vöröskereszt által szervezett vármegyei csecsemő és kisgyermekgondozási versenyen. A nyíregyházi csapat a rangos megmérettetésen a harmadik helyet szerezte meg, írja a Város Honlapja. A fiatalokra elméleti és gyakorlati feladatok is vártak a verseny során. A megmérettetés kiemelt figyelmet fordított az első segélynyújtásra, a csecsemő gondozási ismeretekre, valamint a gyors és szakszerű helyzet felismerésre és döntéshozatalra. Terelt útvonalon közlekednek egyes helyi és helyközi járatok Nyíregyházán. Hétfőtől várhatóan augusztus végéig tartanak a korlátozások, útmunkálatok miatt. A Hímes utcai megálló maradt ki, helyi szinten a módosítás a 10-es, 10A, 10J, 10Y jelüljáratokat érinti. További részletek a MÁV csoport honlapján.
3: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: folytatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Lényeg, hogy Maldívra mehetsz, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyasz!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: veszem, és a Veszprádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: zenék változatosan. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változott a közvilágítási hibák bejelentése. Első segélynyújtó programot szervezett a Vöröskereszt, és megnyílt a harmadik ecset tárlat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változott a közvilágítási hibák bejelentése májustól. A Nyír VV Nonprofit Kft. Közölte, a bejelentés ezúttal új online felületen keresztül történik. Az erre szolgáló űrlap kitöltését követően küldhetik el észrevételeiket Nyíregyháza közvilágításával kapcsolatban. A bejelentés elküldése után az adatok azonnal bekerülnek a szolgáltató rendszerébe, így a hiba javítása késedelem nélkül megkezdődhet. A javítás befejezéséről a bejelentő értesítést kap. További részletek a Városüzemeltető honlapján. Anyáknapi gyermek első segélynyújtó program sorozattal kezdte a májust a Magyar Vöröskereszt. A karitatív szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közölte, az első állomás a nyíregyházi Gárdonyi Géza tagintézmény volt, ahol 80 diáknak mutatták meg az újraélesztés alapjait. A résztvevők csecsemő és felnőtt ambubabákon gyakorolhatták a helyes technikát, így valódi életmentő tudással gazdagodhattak. Második alkalommal hirdette meg Szent Flórián napi versmondó versenyét a kisvártai katasztrófa védelmi kirendeltség. A megmérettetésre kisiskolások jelentkezhettek két korcsoportban. A cél az volt, hogy a gyermekek kreatív módon fedezzék fel a tűzoltók világát, valamint a tűz és a víz szerepét a tűzoltásban. Ebből kifolyólag a résztvevőknek a tűzoltókról, tűzoltásról szóló költeményeket kellett választaniuk. A legjobbakat korosztályonként díjazták, közölte a katasztrófa védelem. Megnyílt a harmadik ecsed tárlat a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében. A kiállítás a nagyecsedi művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be, tudotta az intézmény, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. A napokban rendezték meg a negyedik korcsoportos országos diákolimpia röplabda elődöntőjét. A sporteseményen a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel a győzelemmel kivívták a részvételt az országos döntőben, amelyet május 29-e és 31-e között rendeznek Jászberényben, írja közösségi oldalán az intézmény.
3: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Legyen a kedvenced.
2: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Dogchild. Big Rocker.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.